Tre. Tallet er tre. Åttitre. Åtte tre. Syttifem. Syv fem. Åttisyv. Åtte syv. Trettiåtte. Tre åtte. Åttifire. Åtte, fire. Sekstitre. Seks, tre. Syttiseks. Syv, seks. Tretten. En, tre. Sekstito. Seks, to. Tjuefire. To, fire.